0: Mely szerződésekre épül az Európai Unió? Miben rejlik jelentőségük? A Ki a szavak dzsungeléből című sorozatunknak ebben a részében többek között ezeknek a kérdéseknek járunk utána. Tartsanak velünk!
1: Az EU alapszerződései és azok későbbi módosításai, röviden az EU szerződések, az uniós tagállamok között létrejött kötelező erejű megállapodások. Ezek határozzák meg az Európai Unió és intézményei működését, hatásköreit, döntéshozatalát. Aláírásukkal és ratifikálásukkal a tagállamok vállalják, hogy az uniós intézményekben együttműködnek egymással, és végrehajtják a közösen alkotott jogszabályokat.
0: Az uniós intézmények ugyanakkor nem csak jogi aktusokat fogadnak el, egyúttal nem kötelező erejű szövegeket is kiadnak, például politikai nyilatkozatokat, iránymutatásokat és ajánlásokat, amelyekben uniós célkitűzéseket fogalmaznak meg.
1: Az Európai Unió története egészen az 1950-es évekig nyúlik vissza. A második világháborús pusztításból ocsúdó nemzetek egy csoportja úgy döntött, hogy a béke és a jólét érdekében együttműködik egymással, és bizonyos iparágakat közös irányítás alá von. E döntés hátterében az a meggyőződés állt, hogy a gazdaságilag együttműködő országok kevésbé hajlamosak háborúzni egymással. Az 1957-es római szerződés volt az első jelentős mérföldkő. Létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, lefektetve a ma ismert Európai Unió alapjait.
0: Az aláírók szorosabbra akarták fűzni a gazdasági együttműködést. Közös piacot akartak teremteni, ahol az áruk, a szolgáltatások és a pénz szabadon áramolhatnak, és az emberek szabadon mozoghatnak. Ennek megvalósítása azonban évtizedeket vett igénybe. Az újabb fordulópontot a Maastrichti szerződés, más néven az Európai Unióról szóló szerződés hozta el, amelyet a tagállamok 1992-ben írtak alá.
1: Ezzel hivatalosan létrejött az Európai Unió, amely immár nem csak gazdasági, hanem politikai közösségként határozta meg magát. Ennek egyik hozadéka az uniós polgárság fogalma, amelyet elsőként a Maastrichti szerződés rögzített. Azt jelenti, hogy az uniós tagállamok valamennyi állampolgára automatikusan az EU polgára is, így az EU-n belül bárhol lakhat, dolgozhat, tanulhat és szavazhat. A Maastrichti szerződés sok más újítása mellett előkészítette a közös valuta, az euró bevezetését.
0: A következő években pedig tovább bővült és mélyült az integráció. Ahhoz, hogy az EU zökkenőmentesen működhessen és további tagokat vehessen fel, ismét módosítani kellett az alapszabályokon. Ez hívta életre az 1997-es amszterdami szerződést, amely egyúttal növelte az Európai Parlament hatáskörét és átláthatóbbá tette az intézményi döntéshozatalt, hogy az EU demokratikusabb és elszámoltathatóbb legyen.
1: Az EU szerződések legutóbbi módosítására 2007-ben került sor a Lisszaboni szerződés aláírásával. Ennek eredményeképpen tovább egyszerűsödött az uniós döntéshozatal, erősödött az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe, és javult az intézmények átláthatósága. Ahhoz, hogy az EU egy hangon tudjon megszólalni a nemzetközi fórumokon, a Lisszaboni szerződés létrehozott két új tisztséget. Főállású elnöke lett az Európai Tanácsnak, illetve külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt kapott az Unió.
0: Az Európai Parlament közvetlenül nem vesz részt a szerződések kidolgozásában, de ma már az uniós polgárok hangjaként indítványozhatja és véleményezheti azok módosítását. A szerződések felülvizsgálatáról a tagállamok kormányai tárgyalnak, adott esetben más uniós intézményekkel, köztük a parlamenttel is konzultálva. A parlament köteles állást foglalni a módosításokról. Az idők során az intézmény egyre nagyobb szerephez jutott a jogalkotásban és az uniós költségvetéssel kapcsolatos döntésekben. Jelentőségét mutatja, hogy ma már ő választja meg az Európai Bizottság elnökét és hagyja jóvá a biztos jelöltek listáját.
1: Az EU szerződések lényegét pedig úgy tudnánk a legjobban megragadni, hogy olyan kötelező erejű megállapodások, amelyek alapvetően meghatározzák az Európai Unió és intézményei működését, módosításai pedig biztosítják az integráció folyamatos fejlődéséhez szükséges jogi keretet.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.